0: Sogyan ökör, múlva nem ide dinyám, úgy kriminelli jó. A bőve kriminelli, és a melanó prizó, a lakúcsi prizó, a voilà la vérité.
1: Ne cherchez plus. Sur cette fréquence, 104.5. On vous offre la garantie du point 5. Chez nous, les internet, c'est sans modération.
2: 104.5.